0: Grüß euch, das ist der Pauli und ihr hört mich im Freien Radio Salzkammergut.
1: Ha volna szeretőm, én is szeretnék, tudnám a világot, ahogy teremtették, nem csak megszagolták, jól meg is ették. Ha volna szerető, én is szeretnék. Hajnalban kutyára zabot hegyeznék, kukoricát szednék ki a hajamból. Nem adnék másnak, nem adnék másnak,